Слушай, серце, очі слабо памте, оне ватре.

Na svakome si ti, na svakome si ti. Proljeće za

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107,7 MHz FM stereo radio.
1: Ad. 107.7 FM.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM stereo 107,7 MHz.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csak nem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az LPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A szerb polgári légiközlekedési igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna a belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados Társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja a belgrádi bázisát. Világszerte minden 8. új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel vagy időben megkezdett kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélkül döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végéig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az Adai Rekreációs Parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak. Csütörtöktől kapható a családi kör, októberi száma lapszemlén következik. Miközben egyre fontosabb kérdés, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket, Szerbiában a művelhető területeknek csupán a 15%-a biztosított. Megéri-e biztosítást kötni, és mire kell figyelni szerződéskötéskor? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak című riportjában Fehér Rózsa. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat harmadik részében Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, Csorba Béla, a VMDP elnöke, Szmieskó Zoltán, a Magyar Egységpárt elnöke és dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke válaszolt. Három vajdasági magyar jelölt is befutónak számító helyen szerepel az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek nevű választási listán. Beszédes Nagy Andrea matematika tanárt, dr. Krizmanics Imrét, a Belgrádi Egyetem biológus professzorát és Lázár Tibor képzőművészt, pedagógust Tómu Margaréta mutatja be, amit kínálnak az Egyetemisták a Vajdasági Magyaroknak című írásában. Az elküldött tanárok helyére a legtöbb esetben megfelelő szakmai és pedagógiai tapasztalattal nem rendelkező embereket vesznek fel. Ha folytatódnak az elbocsátások a tanügyben, el fog uralkodni a dilettantizmus című cikkben, Börcsök Pál Gábor beszél Fehér Rózsának arról, hova vezethet az idei tanévben folytatódó tisztogatás az iskolákban. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. A szegény sor, Németh János jegyzete. Szerbia választ, a kommentháborúban elvesznek a szavazatok, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, Civil Kurázsi, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri buvárkaland, hetedik rész, Szabó Palóc Attila sorozata. Társadalom, mi működteti a társadalmat, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, az olimpiai láng eljövetele, Szabó Palóc Attila írása. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi kör olvasóit.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkátoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csak nem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az LPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A szerb polgári légiközlekedési igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna a belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja a belgrádi bázisát. Világszerte minden 8. új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel vagy időben megkezdett kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélkül döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végéig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodaktrans ADA, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészség megőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz ADA.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinárig, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

0: was a David Bowie song.
1: A pontos idő 16 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
3: A valamikor Innapredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
2: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
3: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
2: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csaknem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az LPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A Szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna a belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados Társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja a belgrádi bázisát. Világszerte minden 8. új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel vagy időben megkezdett kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végéig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyház közösségeink munkáját, karbantartás és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalui temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai

Pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a focikedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

0: Ambassadorbet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassadorbet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.
1: A szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak. Csütörtöktől kapható a családi kör, októberi száma lapszemlén következik. Miközben egyre fontosabb kérdés, hogy a termelők milyen módon tudják mérsékelni a természeti károk okozta veszteségeket, Szerbiában a művelhető területeknek csupán a 15%-a biztosított. Megéri-e biztosítást kötni, és mire kell figyelni szerződéskötéskor? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a szájkár miatt senki nem akar fizetni a gazdáknak című riportjában Fehér Rózsa. Az eddig megkérdőjelezhetetlennek tűnő politikai viszonyok átrendeződni látszanak Vajdaságban is. A családi kör kérdéseire az Új korszak küszöbén átrendeződő Vajdasági Magyar Politika című sorozat harmadik részében Rácz Szabó László, a Magyar Polgári Szövetség elnöke, Csorba Béla, a VMDP elnöke, Szmieskó Zoltán, a Magyar Egységpárt elnöke és dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke válaszolt. Három vajdasági magyar jelölt is befutónak számító helyen szerepel az egyetemista lista az Egyetemisták Győznek nevű választási listán. Beszédes Nagy Andrea matematika tanárt, dr. Krizmanics Imrét, a Belgrádi Egyetem biológus professzorát és Lázár Tibor képzőművészt, pedagógust Tómu Margaréta mutatja be, amit kínálnak az Egyetemisták a Vajdasági Magyaroknak című írásában. Az elküldött tanárok helyére a legtöbb esetben megfelelő szakmai és pedagógiai tapasztalattal nem rendelkező embereket vesznek fel. Ha folytatódnak az elbocsátások a tanügyben, el fog uralkodni a dilettantizmus című cikkben, Börcsök Pál Gábor beszél Fehér Rózsának arról, hova vezethet az idei tanévben folytatódó tisztogatás az iskolákban. Nem maradnak el természetesen állandó rovataink sem. Aranykor. A szegény sor, Németh János jegyzete. Szerbia választ, a kommentháborúban elvesznek a szavazatok, Kocsányos Pálma írása. Asztali zene, Civil Kurázsi, Radics Viktória rovata. Utazások apósommal, mélytengeri buvárkaland, hetedik rész, Szabó Palóc Attila sorozata. Társadalom, mi működteti a társadalmat, Wilhelm József sorozata. Képhistóriák, az olimpiai láng eljövetele, Szabó Palóc Attila írása. Ezen kívül irodalmi, színházi, vallási, horgász és sportrovat, rejtvény, műveltségi teszt, horoszkóp, gyereksarok, receptek, apró hirdetések, társkereső és viccek várják a családi körolvasóit.

ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot. Az Adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka vagy postán keresztül. Kontakttelefonszám 024 852 106 128-as mellék.

0: A pontos idő 17 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csak nem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az EPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A Szerb Polgári Légiközlekedési Igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados Társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja belgrádi bázisát. Világszerte minden 8. új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel, kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végéig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!
2: Reklámok következnek!

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható vihető rész.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

0: komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.
1: That means it's time to do something.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredaktrans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

0: A pontos idő 18 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csak nem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az LPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A szerb polgári légiközlekedési igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna a belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados Társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja a belgrádi bázisát. Világszerte minden 8. új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel vagy időben megkezdett kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélkül döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végéig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!
2: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfúj.

0: Értesítjük a középiskolás tanulókat és főiskolai, valamint egyetemi hallgatókat, hogy Adakösség támogatást odaítélő bizottsága kiírta a pályázatot az adakösségbeli tehetséges, valamint anyagilag hátrányos helyzetű tanulóknak és hallgatóknak nyújtott segély odaítélésére. A pályázati kiírás megtalálható Adakösség honlapján, illetve a hirdetőtáblán. A pályázat átadásának határideje október 9-e. A pályázatokat a következő címre kell eljuttatni. Adakösség közigazgatási hivatala, általános közigazgatási, társadalmi tevékenységi és közös ügykezelési osztály 24430 Ada, Felszabadulás tér 1, a felvételi iroda 11-es és 12-es ablaka, vagy postán keresztül. Kontakt telefonszám 024 852 106 128-as mellé.
1: Good. I'll be your sunshine, you can be mine. You'll be mine.

Október 3-án 9-től 12 óráig a Zentai Sportcsarnokban bőrzével és sokféle gyermekprogrammal várják a családokat. A belépés és a programok is ingyenesek. Lesz légvár, fajátékok, csocsó, arcfestés, vattacukor, családi és gyermekfényképezkedési lehetőség, kézműves, játékos és fejlesztő foglalkozások, agyagozás, alkotópályázat, interaktív gyerekkoncert, használt gyerekruha és játékbörze, kiállítók, valamint ingyen hozható, vihető

Ambaszádorvet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambaszádorvet Ada, Szabek Kovácsavitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Ingyenes egészségügyi mérések, ingyenes cukorszintmérés és vérnyomásmérés a Vöröskereszt épületében Adán, a Lenin utca 46-os szám alatt, a hónap minden második keddjén, reggel 8-tól 10 óráig. Figyeljen az egészségére, várunk mindenkit szeretettel! Telefonszám 024 852 350.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

Az elmúlt években folyamatosan igyekeztünk segíteni egyházközösségeink munkáját, karbantartási és fejlesztési terveiket, az idén sem volt ez másként. Közös erőfeszítéssel is együttműködve befejeztük a törökfalúi temető körüli kerítés kiépítését, valamint megkezdődött az adai pravoszláv templom udvarában a fal és a kerítés újraépítése, amely a folyamatban lévő munkálatoknak köszönhetően az ősz folyamán be is fejeződik. Úgy szintén megkezdődött a moholi Szent György templom mennyezetének felújítása, amelyet az orgona restaurálása követ majd, mondta el Bilszky Zoltán polgármester. A jövőben is folyamatosan követni fogjuk az egyházközösségek fejlesztési igényeit, és ezekben is igyekszünk majd partnerek maradni.

lennék. A tartományi sport és ifjúsági titkárságon való sikeres pályázatnak köszönhetően újabb sportpályával bővül községünk. Az említett pályázatnak köszönhetően sor került a szerződés aláírására egy műfőves kispályás focipálya kivitelezésére az adai rekreációs parkban. A nemzetközi futballszabványok alapján megtervezett 20x40 méteres pálya építése már október hónap folyamán meg is kezdődik, amennyiben az időjárási viszonyok megengedik. A műfűves borítás lehetővé teszi, hogy a pályát az év nagy részében használják a foci kedvelők. Az új pálya jól illeszkedik majd a már meglévő sportlétesítményekhez, amely a futballpálya és a nemrégiben kialakított multifunkcionális sportpálya közelében kap helyet.

0: A pontos idő 19 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. A lehűlés és az iskolakezdés után megszaporodtak a légúti fertőzések Szerbiában. A betegek leggyakrabban ordugulásra, torokkaparásra, száraz köhögésre, fejfájásra, gyengeségre, hidegrázásra és lázra panaszkodnak. Ezek a tünetek általában 2-7 napig tartanak, a köhögés azonban akár 4-6 hétig is elhúzódhat. A fertőzések jelenleg elsősorban a gyermekeket és a munkaképes korú lakosságot érintik, írja Tanyog. A földgáz és az olcsóban beszerezhető tűzifa számít a legkedvezőbb fűtési módnak Szerbiában. Egy 60 négyzetméteres lakás teljes szezonális költsége nagyjából 60 ezer dinár lehet. A közvetlen elektromos fűtés ezzel szemben több mint 250 ezer dinárba kerülhet, így jelenlegi árakon ez a legdrágább megoldás. Szerbiában naponta átlagosan 128 ember hal meg szív- és érrendszeri betegségek következtében. Ezek a kórképek az összes haláleset csak nem felért felelősek. A szakemberek szerint a korai felismerés, a rendszeres vérnyomás, vércukor és koleszterin ellenőrzés, valamint az életmódváltás számos súlyos esetet megelőzhetne. Szeptember 30-án, azaz ma jár le a NISZ működési engedélye, miközben a MOL és a Gazprom nyelv tárgyalásainak határideje, valamint a jelenlegi szerb-orosz gáz megállapodás is lejár. Szerbiában június 1-je óta összesen 53 nyugatnílusi lázas megbetegedést regisztráltak. Közülük 49 esetben a betegség súlyosabb formája alakult ki, közölte a dr. Milan Jovanović Batut szerbiai közegészségügyi intézet. Hamis villanyszámlákat tartalmazó e-mailekkel próbálják átverni az embereket Szerbiában, figyelmeztetett a szerbiai villanygazdaság. A csalók olyan üzeneteket küldenek, amelyek úgy néznek ki, mintha az LPS-ről érkeztek volna. A szolgáltató arra kéri az embereket, hogyha ilyen üzenetet kapnak, ne kattintsanak a linkre, és ne adják meg személyes vagy banki adataikat. Egyelőre maradt Szerbiában a vízér. A szerb polgári légiközlekedési igazgatóság fél évvel elhalasztotta azoknak az új szabályoknak az alkalmazását, amelyek a légitársaság szerint veszélyeztették volna a belgrádi bázisának működését. A döntés nyomán a Fapados társaság a 2026-27-es téli szezonban is megtartja a belgrádi bázisát. Világszerte minden nyolcadik új daganatos megbetegedés valamilyen fertőzéshez köthető. 2024-ben mintegy 2,3 millió ilyen esetet diagnosztizáltak. A friss nemzetközi kutatás szerint a HPV, a helikobakter és a hepatitis vírusok okozta daganatok jelentős része oltással, szűréssel vagy időben megkezdett kezeléssel megelőzhető lenne. Olaszország 4-1-re nyert Törökország vendégeként a labdarúgó nemzetek ligája A divíziójának második fordulójában. A csoport másik mérkőzésén Franciaország 1-0-ra győzött Belgium ellen Brüsszelben. A B divízióban Bosznia-Hercegovina Bukarestben 4-2-re legyőzte Romániát. A csoport másik találkozóján Svédország hazai pályán 3-1-re verte Lengyelországot. A magyar válogatott Belfastban gól nélküli döntetlent játszott Észak-Írországgal. Ugyancsak 0-0 lett a Georgia-Ukrajna találkozó. Szerbiában ma napközben túlnyomóan napos és meleg idő várható, gyenge és mérsékelt, a bánáti déli részen erős keleti és délkeleti szél fúj. A hőmérséklet 6 és 26 fok között alakul. A hét végig napos időre lehet számítani, a hőmérséklet elérheti a 26 fokot. Vasárnaptól kissé vagy mérsékelten felhős, de száraz idő várható. Köszönöm a figyelmet, híreket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodag Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

107,7 MHz. For a better day. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban, és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zántán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Látom.

Ambassador Bet Ada. Egy hely, minden, amit szeretsz. Élvezd a slot játékok gazdag kínálatát, kövesd élőben a sporteseményeket, és érezd a szurkolás és a szórakozás igazi hangulatát. Jackpot eső akár 40 ezer dinári, kedden és szombaton 19.30-tól 22 óráig. Látogass el hozzánk Ambassador Bet Ada, Szabek Kovácsevitja utca 4. A jackpot eső már kezdetét vette. 18 éven aluliak számára a fogadás tilos.

0: zenében.
1: Ma is slágerek maximumon. Adai Rádió. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A robovas robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Ez a vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 20 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: A pontos idő 21 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

0: pontos idő 22 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.

107,7 MHz. For a better day.

0: A pontos idő 23 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.